0: Loron diak ba maluk o vintes Radio Rakambia Sirahotu, hamutuk falo hau, Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru Vida Moris o konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Moris.
1: Ah, muito ansa bilan sakam mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami hetan rua katolu ansa ne. Lenu barek me iha 91 to 2010 ne sei bara. Agora ne lai ya. Semana ida mus bita babus la hetan ona. Uruk ne bara ne ansa kalan ida sai ne rua tolu ansa ne sa agora. 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta. Sa agora la kal estraga hotu ona. Menu sana. Ne ansa ida babus la hetan ona fatin de mus ida la hetan ona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne gustu dulu balung ya tolu ne sira futi ba da bahan balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa idane maksumikan husi tabot sirnia futar tilung i adeus.